Moro Simba! Moro Simba! Moro Simba! Moro Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba! Simba!